Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. szeptember 11-e, péntek. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően az érdekességek a nagyvilágból legújabb epizódját hallhatják. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink és podcast epizódjaink érdekében.

A mai hírösszefoglalón következik. Donald Trump, amerikai elnök közölte, Washington részben a november 3-ai félidős választások miatt nem támadja meg Irán teljes mértékben. Valamint a háború a választások után vagy akár hamarabb is véget érhet. Egy interjúban Trump a közelgő választásokat említette, amikor arról kérdezték, hogy az Egyesült Államok hogyan kívánja fokozni katonai támadásait Irán ellen. Elmondása szerint a konfliktus vége attól függ, hogyan szavaznak az amerikaiak a félidős választásokon. Az izraeli hatóságok 1670 új lakóegység építését fontolgatják illegális telepeken a megszállt Cisjordániában, közölte a Palesztin Fal és Település Ellenállási Bizottsága. A bizottság szerint a tervek röviddel azután jöttek létre, hogy 12 nyugati ország kereskedelmi korlátozásokat vezetett be az illegális telepekről származó termékekre, és felszólította Izraelt a telepek terjeszkedésének leállítására. Kanada nagyon fontos légvédelmi csomagot nyújt Ukrajnának, valamint támogatást nyújt az energiaiparnak, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök Mark Carney miniszterelnökkel való találkozója előtt. Zelenszkij elmondta, a légvédelmi csomag kulcsfontosságú, azonban nem közölt részleteket a segítségről vagy Kanada energiaszektornak tervezett támogatásáról. Kanada több mint 18,5 milliárd dollárnyi segélyt nyújtott Ukrajnának, Oroszország 2022. februári támadása óta, beleértve egy 6,1 milliárd dolláros katonai segítséget is. Az Egyesült Arab Emírségek reményét fejezi ki, hogy Algéria döntése, miszerint megszakítja kapcsolatait az Egyesült Arab Emírségekkel és lezárja a légterét a diplomáciai kapcsolatok megszakításával kapcsolatban, Abu Dhabival csak átmeneti jellegű lesz. A lezárás szeptember 11-én lép életbe. Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma továbbra is elkötelezett a kapcsolatok megerősítése mellett minden országgal, valamint a megértés, az együttműködés és a közös jólét előmozdítása mellett. Emellett reméli, hogy Algéria döntése

0: Rakátmeneti jellegű lesz, és megőrzi az úgynevezett testvéri kötelékeket a két nép között. Biztonsági források szerint Ibrahim Kalin, a török nemzeti hírszerző szervezet vezetője, Ankarában találkozott Haibat al-Halbusival, az iraki képviselőház elnökével, hogy megvitassák a regionális és nemzetközi fejleményeket. A találkozó középpontjában a Türkiye és Irak közötti együttműködés megerősítésére irányuló lépések álltak, különösen a biztonság területén, valamint a fennálló kérdések kezelése érdekében, közölte a források.
1: OTRT Türkiye hangja rádiójának hírműsorát hallják.
0: TASZ sikerült elhárítani az Ukrajna és Lengyelország közötti határátkelőhelyet érintő fenyegetést. A lengyel sajtó beszámolói szerint TASZ miniszterelnök a szlovák fővárosban, Pozsonyban tartott közös sajtótájékoztatóján nyilatkozott, amelyen Magyarország, Csehország, Szlovákia és Írország miniszterelnöke is részt vettek. TASZ kijelentette, a lengyel és ukrán hatóságok közötti együttműködésnek köszönhetően tegnap este sikerült megakadályozni egy határátkelő helyet érintő közvetlen fenyegetést. TASZ, aki szerint Oroszország proaktív támadásokat hajt végre a moldovai határátkelő helyek ellen, kijelentette, más országokban, köztük Lengyelországban is hasonló az Ukrajnával közös határátkelő helyeket célzó akciókra számítunk. Hatalmas tűz ütött ki egy Fülöp-szigeteki utasszállító komphajón. A Fülöp-szigeteki tűzoltók behatoltak a teljesen kiégett kompra, miután a Manillából a nyugati Palawan tartományba tartó út során kitört tűz 5 ember halálát és több mint 80 személy eltűnését okozta. A csapatok a sűrű füst és rendkívüli hőmérőt bekövetkezett késedelmek miatt csak pénteken tudta bejutni a hajóba, több mint egy nappal szerdán a kitört tűz után. A Fülöp-szigeteki parti őrség miután megerősítette, hogy az utaslisztán szereplő két személy valójában nem tartózkodott a hajón, 86-ról 84-re módosította az eltűnt személyek számát. Összesen tehát 43 embert mentettek ki. Az utaslista 117 utas és 17 legénységi tag szerepelt. A parti őrség 5 hajót és búvárokat küldött a helyszínre, szerde este pedig megkezdték a keresési munkálatokat. Kigyulladt egy teherhajó Kína Qingdao kikötőjében, 20-an meghaltak. A nyersáru szállítón, amely 42 emberrel a fedélzetén a keleti tengeri csomópontnál Qingdaoban tartózkodott, tűz ütött ki. Közülük 17-et kimenekítettek, azonban 5-en megsérültek. 5 embert pedig továbbra is eltűntként tartanak számon. A CCTV műsorszolgáltató szerint 20 embert életélet nélkül találtak. A műsorszolgálató emellett közölte, a tűz 11 óra 15 perckor tört ki, a nyílt lángokat körülbelül 14 óra 30 perckor oltották el. Qingdaoban, Shandong tartományban található be a Shipbuilding Co. Ltd. külföldi terszállító hajója. A karbantartási kikötése során kigyulladt és súlyos áldozatokat követelt, közölte a Xinhua, anélkül, hogy megtevezte volna a tűzokát. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most az érdekességek a nagyvilágban legújabb epizódja következik, ezt követően pedig egy török dallal, a Frencsán Gündüz Szakte Öpüsler című dalával jelentkezünk.

Képzeljünk el egy járművet, amely csendben halad a tenger mélyén. Pilóta nélküli, autonóm és a célpontra állított. Türkiye most arra készül, hogy ezekben a mélységekben is meghatározó szereplővé váljon. A védelmi ipar tekintetében Türkiye az elmúlt években megtett lépései már jóval többről szólnak, mint egyszerű kiállításokról. A nemrég véget ért Saha Expo 2026 nem csupán az új rendszerekről és az aláírt megállapodásokról adott képet, hanem arról is, hogy Türkiye merre tart a védelmi iparban. Ezen a téren különösen két dolog volt figyelemre méltó. Az első, Türkiye víz alatti platformok és rendszerek fejlesztésében megszerzett képessége, talán most először vált ennyire kézzelfoghatóvá. A Mavi Vatan, vagyis a kék haza mélységeiben kritikus szerepeket betöltő ember vezette, és pilóta nélküli mini tenger alatt járók, víz alatti kamikáze, drónok, valamint a mély vizekben rajként összehangoltan mozgó járművek. A második. Láthatóvá vált, hogy Türkiye nem csupán ezeket a rendszereket képes előállítani, hanem rendkívül fejlett megoldásokat is fejleszt, a pilóta nélküli rendszerek jelentette fenyegetések ellen. Úgy tűnik, Ankara ezt a kés a Szihák gyártásaként értelmezte. Hogyan is jutott el Türkiye erre a pontra, és mi az a legfontosabb különbség, amely megkülönbözteti ezt a víz alatti áttörést más országok fejlesztéseitől? Ezeket a kérdéseket Kozán Szercsuk Erkán védelmi ipari szakértő, a TRT Habernek válaszolta meg. Erkán szerint Türkiye egyfajta felismerésen ment keresztül, ennek a felismerésnek a lényege pedig a következő. Egy rendszer hazai és nemzeti alapon történő előállítása nem csupán a büszkeség kérdése, hanem stratégiai szükségszerűség is, hiszen minden a terepről érkező visszajelzés és minden a forró pontokon szerzett tapasztalat lehetővé teszi, hogy a kezünkben lévő terméket még tökéletesebbé tegyük. Ha külföldi függőségben vagyunk, ezt a körforgást nem tudjuk kialakítani. Erkán szavai ezzel kapcsolatban egyértelműek voltak. Ankara nagyon gyorsan felismerte az új korszakot és elfoglalta a megfelelő pozíciót. Mielőtt rátérnénk a víz alatti területre, Erkán külön kitér a pilóta nélkül rendszerek kérdésére is. Azt, hogy csak a Saha Expo 3 megállapodást írtak alá ezen a területen, erős jelzésnek tekinti a következő időszakra nézve. Most pedig térjünk rá talán a legfontosabb pontra, az alrendszerekre. Erkán arra hívja fel a figyelmet, hogy korábban modellként vagy prototípusként látott víz alatti rendszerek már elkészültek, megkezdődött a sorozatgyártás, valamint az illetékes haderőnemekkel is aláírták a szerződéseket.

rendszerek várnak ránk. Miért ennyire fontos a hazai gyártás? Erkán erre válasznak Ukrajna példáját hozta fel. Ukrajna ugyanis igen magas szintű gyártási kapacitással rendelkezik a pilóta nélküli rendszerek terén. Az ezekben a rendszerekben alkalmazott alrendszerek azonban szinte teljes egészében külföldi függőségben vannak. Európából, az Egyesült Államokból és Kínából érkező kritikus alkatrészekről van szó. Ha az ellátási láncon a legkisebb fennakadás is bekövetkezik, nos... az egész működés leállhat. Türkiye pedig felismerte ezt. Az elmúlt néhány évben nagy hangsúlyt fektetett ezen a rendszerek hazai gyártására. A Szaha Expo pedig szemléletesen megmutatta, hogy ennek a munkának már beértek a gyümölcsei. Erkán utolsó gondolatai egyszerre értékelést és előrejelzést mutatnak. A nap végén, ha képesek leszünk megfelelően folytatni az ütemtervünket, egy olyan korszakot indíthatunk el, amelyben a pilóta nélküli víz alatti rendszerek terén is egyre gyakrabban hallhatjuk majd a nevünket. Türkiyére az égbolton már felfigyeltek. Most a mélységek következnek. Lássuk, mit tartogat a jövő.

Kedves hallgatóink, a mai adás munka végéhez közeledik. Tekintsük át együtt a híreket, ha esetleg nem mondtak volna róla. Trump közölte, az USA a félidős választások miatt nem támadja meg teljes mértékben Iránt. Izrael 1670 új lakóegység terveit mérlegeli az illegális cisziordániai telepeken. Zelenszkij közölte, Kanada

Nagyon fontos légvédelmi csomagot nyújt Ukrajnának. Algíria pedig megszakítja kapcsolatait az Egyesült Arab Emírségekkel és lezárja légterét. Végezetül pedig Türkiye és Irak biztonsági és gazdasági együttműködésről tárgyalt Ankarában. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai adásunk. Kellemes hétvégét és szép napot kívánunk Önöknek!